Szent Lehar! Szent Lehar! Nagyon beszélt túl lejjelét! Váfa megkötti már csótáhelyet! Ó, nyilvett a gyorsan!